0: Hát sok volt, én mi a kellene.
1: Dispatch, engine 23.
2: Go ahead.
1: Engine 23, then route.
2: 7-4.